0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Napjaink legjobbjai.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.

0: Balaton.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Fültől fülig. Fun FM.
1: Ó, bárcsak még egyszer ide bújnál, kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szedd.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix zene.
0: Fan FM.

Fültől fülig Fan FM. High on you. FM 87.6.

0: pénz.
1: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene. Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lezárultak az előkészületek, minden készen áll az idei csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsúra, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Korodi Attila csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik, a Kecs templom igazgatója. A hétvégére százezreket várnak a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. Biztonságok érdekében péntek este 10 órától szigorú útlezárások lépnek életbe a Székútján és a környező utcákban. A parkolási tilalom pedig már péntek délelőtt 10 órától érvénybe lép. A hatóságok nyomatékosan kérik a búcsújárókat, hogy autókkal és szekerekkel ne hajtsanak fel a nyeregbe. A szabályszegőket a csendőrség büntetni fogja. A szekerek és kvadok számára a Csobotfalván és a Kígyók pusztáján jelöltek ki parkolókat. A szombati ünnepi szentmise előtt a vadásztársaság szakemberei hajtásokkal igyekeznek elűzni a medvéket a környékről. A hétvégén nagy mise szónoka Székely János szombathelyi püspök lesz, a zarándokok között pedig várhatóan jelen lesz Sülyök Tamás Magyarország köztársasági elnöke is. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9-10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A romániaiak döntő többsége elégedetlen az államfő és a kormányfő munkájával, derül ki az Inscope legfrissebb közvéleménykutatásából. Nikus Ordán elnök tevékenységét a megkérdezettek 70%-a ítéli meg negatívan, és mindössze 28% elégedett. Ennek ellenére a románok csaknem fele úgy látja, az elnök legutóbbi megszólalásaival igyekezett csökkenteni a politikai feszültséget. Hasonlóan alacsony Ilija Volozsán miniszterelnök megítélése is. A lakosság közel 68%-a elégedetlen a munkájával, és csupán 30% támogatja. A felmérés szerint mindkét vezetőt leginkább a Penele, az Uszere szavazói, valamint a nagyvárosi felsőfokú végzettségű lakosok támogatják, míg a legkritikusabbak az AU szimpatizánsai és a vidéki választók. Az 1100 fő megkérdezésével készült telefonos felmérés hiba határa 3%. Több mint 19 ezer romániai gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni kötelező védőoltást, derül ki a román Vöröskereszt és az egészségügyi hatóságok adataiból. A szakemberek szerint a romló átoltottság miatt ismét komoly járványveszély alakult ki. Az elmúlt években több tízezer kanyarós megbetegedést és több halálesetet is regisztráltak az országban. A hatóságok országos oltási kampányt indítottak a be nem oltott gyermekek számára. A programban mobil oltópontok, családorvosok és önkéntesek is részt vettek, főként a veszélyeztetett térségekben. Az egészségügyi szervezetek szerint ugyanakkor továbbra is gondot jelent az oltások elutasítása és a szülők bizalmatlansága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csapadékos időjárásra kell számítani, esőzésekkel és javarészt borongós idővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
1: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalon.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemánnál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Európai Társadalombiztosítási Igazolvány bevezetésére készül az Európai Bizottság. Az Európai Parlament plenáris ülésének az Európai Egységes Piac helyzetéről folytatott vitáján a bizottság elnöke Ursula von der Leyen Strasbourgban hangsúlyozta, az egységes piac ereje a képzett munkaerőben rejlik, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy oda költözön, ahol szükség van a tehetségére. Ennek előmozdítására az Európai Bizottság hamarosan egy munkaerő mobilitási csomagot állít össze. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, csökkentik a bürokráciát és bevezetik az európai társadalombiztosítási igazolványt. Digitalizálják a szakmai képesítések elismerését és megerősítik az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy jobban érvényesítessék a tisztességes mobilitási szabályokat, fogalmazott a bizottság elnöke. Az egységes európai piac előtt álló akadályok lebontását és a túlszabályozás visszaszorítását sürgette Strasbourgban az elnök. Az Európai Parlament plenáris ülésen elmondta, az uniónak alkalmazkodnia kell a technológiai fejlődéshez és a globális versenyhez. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből élő magánszemélyeket az a törvénytervezet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A módosítás értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyeknek nem kell elektronikus számlázási rendszert használniuk. A könnyítés a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét alkalmazó gazdákra is vonatkozik. Június 5-ig nyújthatók be az egységes agrártámogatási kérelmek. A határidőt nem hosszabbítják meg, hívta fel a figyelmet szerdán Táncos Barna. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter elmondta, az ÁPIA kirendeltségein a munkatársak hétvégén is dolgoznak annak érdekében, hogy minden kérelmet időben fogadni tudjanak. A gazdák eddig több mint 500 ezer támogatási kérelmet adtak le, összesen több mint 4,6 millió hektár területre. Táncos Barna hozzátette, az ÁPIA-nál még igényelhetők azok az igazolások is, amelyek alapján a termelők hitelt vehetnek fel a támogatások terhére. Az ÁPIA arra kéri a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, és időben frissítsék adataikat a kérelmek benyújtása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. május 21-ét jelzi a kalendárium. Van egy csomó vagány program, kinti program körülöttünk, de úgy tűnik, hogy a rossz időjárás is mindenképp részese akar lenni mindennek. Ernyőt, vízhatlan cipőt mindenképp készítsenek elő a mai napra. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Mirror Glimpse, Olivia Rodrigo, aztán a későbbiekben Hunter X, Eiffel 65 és még sokan mások. Ha kedvük van, tartsanak velem, kávézzunk együtt!

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Reklámot hallottak.

9:03, jó reggelt kívánok mindenkinek. Május 21-e van a mai napon, Konstantin, valamint Teofil nevű hallgatóinkat köszöntjük, nekik kívánunk boldog névnapot. 555 éve 1471-ben született Albrecht Dürer, német festő és grafikus. 182 éve Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. 182 éve született Henri Rousseau, francia festő. 163 éve 1863-ban született Aradon Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. 145 éve megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével. 124 éve született Breyer Marcel Lajos, világhírű magyar építész, a Bauhaus mestere, a csővázas szék megalkotója. 103 éve született Tilla Attila Jászai Maridíjas színész, érdemes művész. 99 éve 1927-ben Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepülte az Atlanti-óceánt. A kalendárium rovatunk végére egy klasszikust készítettem elő ajándékdalként 1998-ból.

0: Az jutott eszembe, hogy a reggeli kávét talán ma érdemes lenne lecserélni egy gőzölgő illatos teára, hiszen ma van a tea nemzetközi napja, amit egyébként az Egyesült Nemzetek Szervezetének az alasztálya is hivatalosan elismert, és tulajdonképpen a nap célja felhívni a figyelmet a tea globális, kulturális és gazdasági jelentőségére, a fenntartható termelésre, és persze magára a tea kultúrájára. Bár Olaszország érdekes módon a kávéról híres, a tea világához is van egy nagyon fontos köze. A valódi Earl Grey tea jellegzetes citrusos illatát a dél Olaszországban, főleg Kalábriában őshonos bergamot narancs illó olaj adja. Egy prémium minőségű szálas Earl Grey tökéletes választása mai napra, tisztán vagy egy egészen kevés citromhéjjal. Ha a letisztultabb, meditatívabb vonal vonzza a tea kedvelőit, a japán zöld teák, mint a krémes matcha vagy a frissítő szencsa, teljesen más dimenziót nyitnak meg. Nem mellesleg a zöld teákban található L-teanin nevű aminósav segít a fókuszálásban és megnyugtat, ami kifejezetten jól jön egy ilyen esős, borongós reggelen. A tökéletes ízélmény eléréséhez érdemes odafigyelni a részletekre, nem csak úgy leforrázni mondjuk egy teafiltert. Például nagyon fontos a vízhőmérséklete, a fekete teák és a gyógynövények szeretik a lobogó forró vizet, ez 95-100 Celsius fok, de a zöld teát soha ne forrázzuk, annak elég a 70-80 Celsius fokos víz, sőt ez az ideális, különben megkeseríti a teát. Az időzítés a zöld teáknak elég 1-2 perc, a feketéknek 3-4 perc, illetve a gyógyteáknak akár 5-10 perc is szükséges, annak érdekében, hogy tökéletesen kiadják a teljes aromát. Ha tehetjük, kerüljük a teatojás használatát, a szálas teák ugyanis akkor a legfinomabbak, ha van terük a vízben szabadon kiterülni, például egy tágas porcelán vagy üvegkannában. Érdemes tehát ezeket választani, annak érdekében, hogy teljes legyen az íz élmény, és már is jöhet egy rendkívül finom, illatos, gőzölgő tea.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

0: Manuel és Zaria, valamint a Dada 2026-ból. 3:49 lesz 5 perc múlva. Egyébként korábban arról beszéltem, hogy ma van a tea, illetve a teázás világnapja, de nyilván azt is megemlítem, bár maradunk a teánál, szigorúan a teánál, hogy ma van a nemzetközi Chardonnay nap is. Ha már ugye tea, akkor borról is beszélgetni fogunk. Kiváltképpen a Chardonnay-ról, ezt a következő órára tartogatom, mint téma. Természetesen a Fülig zenék, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai továbbra is itt vannak velünk az éterben. Hamarosan érkezik 1984-ből Gloria Estefan, valamint a Dr. Beat.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
0: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helytermelő és kézműves mutatja be portékáit, helyi élelmiszerekkel, hagyományos ízekkel, kézműves termékekkel és különleges kézzel készített alkotásokkal készülnek. Május 21 és 22-én csütörtökön és pénteken reggel 8 órától este 6 óráig várjuk a látogatókat a pünkösdi vásárba, hogy fedezzük fel együtt Hargita megye értékeit.
1: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fan FM rádió. Fülig zene. Emergency.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: után.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket május 21-én és 22-én, azaz ma és holnap reggel 8 és este 6 óra között helyi és hagyományos termékek pünkösdi kiállítása és vására zajlik a Szabadság téren és a Promenádon. A pünkösd előtti napokban, május 20 és 22-e között a Csíksomlyói Mária kertben emlékezzünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról. Zajlanak a Hunyadi napok, csürdöngölő gyermek és ifjúsági néptánc találkozó, ez bizony már a 38. május 21-én, azaz ma délelőtt 11 órától a néptánc csoportok találkozójára és közös táncra kerül sor a Szabadság téren. Természetesen a közös táncba bárki bekapcsolódhat. Május 22-e péntek este 6 óra a Márton Áron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától szentmisét szerebrál Obermayer Ervin csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 6 órától kerül sor a pünkösdi jótékonysági gálára. A Csíki Anyák Egyesülete, valamint az Agora Alapítvány hagyományos jótékonysági koncertjére is minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. Május 23-án szombaton este 8 órától a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét kelti új életre a néptánc gazdag nyelvén a Csíki moziban. A pünkösdi búcsú idején idén is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyón, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. A Román Posta második alkalommal a csürdöngölőn is jelen lesz. Városi események, táncelőadások, néptánc találkozó, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. Minerva,
4: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Európai Társadalombiztosítási Igazolvány bevezetésére készül az Európai Bizottság. Az Európai Parlament plenáris ülésének az Európai Egységes Piac helyzetéről folytatott vitáján a bizottság elnöke Ursula von der Leyen Strasbourgban hangsúlyozta, az egységes piac ereje a képzett munkaerővel rejlik, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy oda költözön, ahol szükség van a tehetségére. Ennek előmozdítására az Európai Bizottság hamarosan egy munkaerő mobilitási csomagot állít össze. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, csökkentik a bürokráciát és bevezetik az európai társadalombiztosítási igazolványt. Digitalizálják a szakmai képesítések elismerését és megerősítik az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy jobban érvényesítessék a tisztességes mobilitási szabályokat, fogalmazott a bizottság elnöke. Az egységes európai piac előtt álló akadályok lebontását és a túlszabályozás visszaszorítását sürgette Strasbourgban az elnök. Az Európai Parlament plenáris ülésen elmondta, az uniónak alkalmazkodnia kell a technológiai fejlődéshez és a globális versenyhez. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből élő magánszemélyeket az a törvénytervezet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A módosítás értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyeknek nem kell elektronikus számlázási rendszert használniuk. A könnyítés a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét alkalmazó gazdákra is vonatkozik. Június 5-éig nyújthatók be az egységes agrártámogatási kérelmek, a határidőt nem hosszabbítják meg, hívta fel a figyelmet szerdán Táncos Barna. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter elmondta, az ÁPIA kirendeltségein a munkatársak hétvégén is dolgoznak annak érdekében, hogy minden kérelmet időben fogadni tudjanak. A gazdák eddig több mint 500 ezer támogatási kérelmet adtak le, összesen több mint 4,6 millió hektár területre. Táncos Barna hozzátette, az ÁPIA-nál még igényelhetők azok az igazolások is, amelyek alapján a termelők hitelt vehetnek fel a támogatások terhére. Az ÁPIA arra kéri a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, és időben frissítsék adataikat a kérelmek benyújtása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, borongós a csütörtök, de biztos vagyok benne, hogy feltaláljuk magunkat. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között szólnak ebben az órában Sabrina Carpenter, Madonna, Miley Cyrus, Halott Pénz, Kelly Family és még sokan mások. Tartsanak velem, kávézzunk együtt!

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.
1: Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: A mai kotyogó előző órájában említettem, hogy ma van a tea nemzetközi napja, de ma van a nemzetközi Chardonnay nap is. Ezt a mozgó boros világnapot mindig a május utolsó hétfője előtti csütörtökön tartják, ami idén éppen május 21-ére esik. A mai napra természetesen azért hoztam egy kis információt annak érdekében, hogy mit fogyasszunk, és azt, hogy nyilván a délelőtti órákban marad a tea, délutántól azonban megbonthatunk egy palack Chardonnay-t. Ez a szőlőfajta azért is lenyűgöző, mert elképesztően jól leképezi a termőhelyét és a borász stílusát, olyan, mint egy végtelenül transzparens stúdió monitor. A hűvösebb vidékekről, például a francia Chablisból vagy az osztrák-magyar hűvösebb dűlőkről egy rendkívül feszes, ropogós, citrusos, szinte acélos és ásványos bort tudunk származtatni. A melegebb éghajlatokról, vagy ha új tölgyfahordós érlelést kapott, előjön a klasszikus krémes, vajas, vaníliás és érett sárga húsú gyümölcsös karaktere. Természetesen, mint mondottam, délelőtt tea, majd délutántól, illetve a kora esti órákban barátokkal, családban meg lehet bontani egy Chardonnay-t, ünnepeljünk stílusosan.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

új zenék, állandó jó kedv. Fun FM. Csíkszered a legfrissebb hangja. This is sick.

A 66-os út, vagy a Route 66 az országútak anyja idén 100 éves. Chicagótól Santa Monicáig húzódik, 2448 mérföldön, azaz közel 4000 kilométeren keresztül, átlósan összekötve a középnyugatot a nyugati parttal, nyilván az Egyesült Államokban. Idén pontosan 100 éves. Kialakítását 1926. november 11-én kezdték meg, meglévő helyi utak összekapcsolásával. 1938-ra ez lett az Egyesült Államok első, teljes hosszában leaszfaltozott országútja. Egyébként számos kulturális, popkulturális, történelmi tény adat fűződik vagy fűzhető hozzá. Az 1930-as éveknek a Route 66 számított a válság és a remény útjának. A nagy gazdasági világválság és a Dust Bowl, azaz a pusztító porviarok elől menekülő családok százezrei indultak el rajta nyugat felé a jobb élet reményében. A második világháború idején a civil forgalom visszaesett ugyan, de az út kulcsfontosságú hadiszállítási útvonallá és gazdaság élénkítő tengelyé vált. Az aranykort tekintve a 40-es, 50-es években Amerika főutcájaként a fellendülő turizmus, a motelek, a drive-in gyorséttermek és az autós szabadság szimbóluma lett. Aztán nyilván, mint mindent, ezt is elérte a végzete, az 1956-ban induló modern, többsávos autópálya hálózat elszipkázta a forgalmat. Az útmenti vállalkozások tönkrementek, a 66-ost 1985-ben hivatalosan is megfosztották a szövetségi országút státuszától. Aztán szerencsére jött az újjászületés 1990-ben, amikor is a kongresszus elismerte a történelmi súlyát. Ma állami támogatások, alapítványok és elszánt magánszemélyek tartják életben, és újítják fel a megmaradt szakaszokat, amelyek évente turisták millióit vonzzák. És ugye, ahogy korábban is említettem, a Route 66 és a popkultúra oda-vissza formálták egymást, ezáltal halhatatlanná téve ezt a bizonyos életérzést, ami ezt az útszakaszt, illetve hosszú-hosszú utat övezi. Például gondolok itt John Steinbeck Érika gyümölcs című Pulitzer és Nobel-díjas regényére. Egyébként tőle származik az országutak anyja elnevezés is. Aztán nyilván, mivel rendkívül szép helyen halad át, és igen-igen, hosszú-hosszú kilométereken keresztül, számos szakasza megjelenik ma már klasszikusnak számító film alkotásokban is. Gondoljunk a Szelíd motorosokra, az Esőemberre, a Családi vakációra, a Család kicsikincsére, és nyilván a Pixar féle Verdákra. Bobby Troup klasszikus slágere volt az, amelyik először megénekelte az útat. Ez a Get Your Kicks on Route 66, Nat King Cole, a Rolling Stones szintén szenteltek legalább egy dalt a témának, de az Eagles Bruce Springsteen is témaként használta fel egy jó kis dalban. Nyilván a dal, amit én előkészítettem ehhez a témához, az nem más, mint a Depeche Mode féle Route 66, és ez már is szó.

0: Idén 100 éves az amerikai szabadság, a road tripek és a bakancslistás utazások örök szimbóluma. Kevés olyan autópálya van a világon, ami akkora hatással lett volna a könnyű zenére, mint a 66-os, azaz a Route 66. A háttérben a Depeche Mode azonos című dala szól 1987-ből, ami egyébként a Bobby Troop 46-ban írt Get Your Kicks on Route 66 című dalának a feldolgozása a 80-as évekből. Ha a Route 66 poros, benzinszagú és végtelen szabadságérzetét keressük egy ilyen szürke, borongós, esős, csíki napon, van még néhány felvétel a tarsolyomban, amivel nyilván mindezt az életérzést, mint olyan megidézhetjük, főleg azokra gondolok, akik már jártak a 66-oson.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakosság hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
6: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak.

egy dal az Eagles előadásában, ez a Take It Easy 1972-ből az egyik leghíresebb sora imént elhangzott. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Nos, amit tudni kell, és szorosan köthető a 66-os úthoz, az az, hogy Winslow városa konkrétan a Route 66 mentén fekszik, és a mai napig egy óriási köztéri szobor és egy falfestmény is emléket állít ott ennek a dalnak, amit az imént hallottunk. Egyébként, amint ugye említettem, 72-ből származik. Talán a legismertebb, ami, hogyha felcsendül az embernek, azonnal megjelenik a lelki szemei előtt, a szelid motorosok sok-sok-sok képe, illetve képsora. A Steppenwolf 1968-ban adta ki a Born to be Wild című dalt, és bár nem mondja ki az út nevét, a szelid motorosok az Easy Rider című kultuszfilm révén ez a dal örökre összeforrt a Route 66-en szágoldó csapperek és a motoros szabadság jelképével.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5 lej 99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Mindössze 2 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. A következő órában többek között arról is beszélni fogunk, hol kell útlezárásokra számítani a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők ugyanis több mint 100 000 zarándok érkezésére számítanak, így aztán mindenkinek biztonsággal célba kell érni, és nyilván közben is vigyáznunk kell egymásra.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Európai társadalombiztosítási igazolvány bevezetésére készül az Európai Bizottság. Az Európai Parlament plenáris ülésének az Európai Egységes Piac helyzetéről folytatott vitáján a bizottság elnöke Ursula von der Leyen Strasbourgban hangsúlyozta, az egységes piac ereje a képzett munkaerőben rejlik, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy oda költözön, ahol szükség van a tehetségére. Ennek előmozdítására az Európai Bizottság hamarosan egy munkaerő mobilitási csomagot állít össze. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, csökkentik a bürokráciát és bevezetik az európai társadalombiztosítási igazolványt. Digitalizálják a szakmai képesítések elismerését és megerősítik az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy jobban érvényesítessék a tisztességes mobilitási szabályokat, fogalmazott a bizottság elnöke. Az egységes európai piac előtt álló akadályok lebontását és a túlszabályozás visszaszorítását sürgette Strasbourgban az elnök. Az Európai Parlament plenáris ülésen elmondta, az uniónak alkalmazkodnia kell a technológiai fejlődéshez és a globális versenyhez. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből élő magánszemélyeket az a törvénytervezet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A módosítás értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyeknek nem kell elektronikus számlázási rendszert használniuk. A könnyítés a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét alkalmazó gazdákra is vonatkozik. Június 5-éig nyújthatók be az egységes agrártámogatási kérelmek. A határidőt nem hosszabbítják meg. Hívta fel a figyelmet szerdán Táncos Barna. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter elmondta, az ÁPIA kirendeltségein a munkatársak hétvégén is dolgoznak annak érdekében, hogy minden kérelmet időben fogadni tudjanak. A gazdák eddig több mint 500 ezer támogatási kérelmet adtak le, összesen több mint 4,6 millió hektár területre. Táncos Barna hozzátette, az ÁPIA-nál még igényelhetők azok az igazolások is, amelyek alapján a termelők hitelt vehetnek fel a támogatások terhére. Az ÁPIA arra kéri a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, és időben frissítsék adataikat a kérelmek benyújtása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel közelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket egy újabb óra kezdetén itt a Kotyogóban. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, illetve hoztam magammal zenei újdonságokat is. Természetesen ezeket igyekszem mind-mind megmutatni Önöknek. Ha a kedvük van, folytassuk a kávézást.

0: Tommy Kensh és az Espresso Macchiato 2025-ből 4:11 van, kellemes délelőttöt kívánok. Fülig zenékkel támadunk az egyhangúság, a borongós, szürke és ráadásul még csapadékos időjárás ellen is. Nézem, eleget vizslatom az időjárás térképet, de nem látok túl sok jóra utaló jelet. Rosszra viszont annál inkább elképzelhető, hogy délutántól valamelyest a gumoly felhőzet felszakadozik, de tartós napsütésre szerintem csak a nagyon-nagyon-nagyon optimisták számítsanak, és azok se sokáig, nem másért csak ne legyen majd csalódás a vége. Így aztán maradunk abban a tudatban, hogy a mai nap ilyen, de holnaptól hát, ha ismét kékebb lesz az ég, és több lesz mondjuk a napsütés.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
0: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9-10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a székútján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozik

0: 275, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedeman, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

Körülbelül Jason Derulo, és ez volt a favorite song. 3:41 múlt 4 perccel, ígértem még új zenéket erre az órára, kiemelt helyekre, már csak azért is, mert ezekkel most ismerkedünk olyan értelemben, így tudjuk majd eldönteni, hogy tetszik, nem tetszik, marad vagy megy. Új zenék és slágerek között érkezzen Harry Styles vadi új dala, ez a Dance No More.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Európai társadalombiztosítási igazolvány bevezetésére készül az Európai Bizottság. Az Európai Parlament plenáris ülésének az Európai Egységes Piac helyzetéről folytatott vitáján a bizottság elnöke Ursula von der Leyen Strasbourgban hangsúlyozta, az egységes piac ereje a képzett munkaerővel rejlik, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy oda költözön, ahol szükség van a tehetségére. Ennek előmozdítására az Európai Bizottság hamarosan egy munkaerő mobilitási csomagot állít össze. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, csökkentik a bürokráciát és bevezetik az európai társadalombiztosítási igazolványt. Digitalizálják a szakmai képesítések elismerését és megerősítik az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy jobban érvényesítessék a tisztességes mobilitási szabályokat, fogalmazott a bizottság elnöke. Az egységes európai piac előtt álló akadályok lebontását és a túlszabályozás visszaszorítását sürgette Strasbourgban az elnök. Az Európai Parlament plenáris ülésen elmondta, az uniónak alkalmazkodnia kell a technológiai fejlődéshez és a globális versenyhez. Mentesíti az e-faktúra rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből élő magánszemélyeket az a törvénytervezet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A módosítás értelmében a személyi szám alapján adózó magánszemélyeknek nem kell elektronikus számlázási rendszert használniuk. A könnyítés a mezőgazdasági termelő különleges adózási rendszerét alkalmazó gazdákra is vonatkozik. Június 5-ig nyújthatók be az egységes agrártámogatási kérelmek. A határidőt nem hosszabbítják meg. Hívta fel a figyelmet szerdán Táncos Barna. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter elmondta, az ÁPIA kirendeltségein a munkatársak hétvégén is dolgoznak annak érdekében, hogy minden kérelmet időben fogadni tudjanak. A gazdák eddig több mint 500 ezer támogatási kérelmet adtak le, összesen több mint 4,6 millió hektár területre. Táncos Barna hozzátette, az ÁPIA-nál még igényelhetők azok az igazolások is, amelyek alapján a termelők hitelt vehetnek fel a támogatások terhére. Az ÁPIA arra kéri a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, és időben frissítsék adataikat a kérelmek benyújtása előtt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, csapadékos, borongós időjárásra kell számítani. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok önöknek, köszöntöm a nagy érdemét, ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Otto vagyok, és nem vagyok egyedül, hoztam a Magna Cum Laude-t, a No Sugar zenekart Renivel, illetve Pál Dénes is csatlakozik hozzánk. 3 vadi új dalt mutatok be, az első a sorban, Magna Cum Laude, és a Mindig lesz.
2: Mindig lesz egyszer.

Magna Cum Laude is egy vadi új megjelenés, a mindig lesz. 11 óra múlt 6 perccel. A folytatásban egy újabb dalt fogok bemutatni, illetve jövő héten, kedden egy dal bemutató interjút is eszközdünk a No Sugar zenekarról, amelyről gyakorlatilag manapság már nem lehet kijelenteni, hogy csak semmi cicó, hiszen csajosabb, rózaszíneszebb lett Szőcs Reni csatlakozásával, mint női front, és meg is jelent az első közös saját dal, ez a Forog a kerék.

0: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Őtől fülig.
1: Fülig
0: zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

Az emberi bőr a testünk legnagyobb és egyik legsokoldalúbb szerve. Felnőtteknél a felülete elérheti az 1,5-2 négyzetmétert, a tömege pedig a testtömegünk körülbelül 16%-át teszi ki. Nem csak egy egyszerű takaró, hanem egy rendkívül összetett többfunkciós védelmi és kommunikációs rendszer. Érdemes tehát főleg májusban, de úgy általában mindig figyelni arra, hogy az egészsége megmaradjon. Május egyébként a melanoma tudatosság hónapja világszerte. Ez a kezdeményezés rendkívül fontos, hiszen a melanoma a bőrrák legveszélyesebb típusa. Ugyanakkor az egyik legjobban gyógyítható is, ha időben felismerik. A májusi időzítés sem véletlen, a nyári szezon és az erős napsütés előtt ez a tökéletes pillanat arra, hogy mindenki megtanulja a fényvédelem szabályait és ellenőrizze a bőrét. Nyilván nem mondom most azt, hogy vetkőzzünk is gatyára, és álljon szembe egy tükörrel, de ha otthon van, persze megteheti, sőt, meg is kérem, hadd tegye meg, és csekkolja le az írháját, ahogy mondani szokás. A kampány, a május a melanoma tudatosság hónapja kampány legfontosabb üzenete az önvizsgálat, amit az orvosok az úgynevezett ABCDE szabállyal tanítanak. Érdemes havonta egyszer átnézni az anyajegyeinket, főleg, hogyha úgy érzi, hogy mondjuk ezek maguktól szaporodnak és feltűnően gyorsan, illetve hogyha talál olyat, ami gyakorlatilag körülírható ezzel az ABCDE szabállyal. Tehát van az A, azaz aszimetria, asymmetry, az anyajegy formája nem szabályos kör vagy ovális, a két felem nem egyezik. Van a B, mint a border, azaz határ, a széle elmosódott, csipkézett, szabálytalan, nem különül el élesen a bőrtől. Aztán van a C, vagy C, mint color, nem egységes a színe, a barna különböző árnyalatai, fekete, kék, vörös, vagy akár fehér foltok is keveredhetnek benne, és van végül a D, mint az átmérő diameter, a 6 mm-nél, azaz kb. Egy ceruzahegynyi radír méreténél nagyobb anyajegyek fokozottabb figyelmet igényelnek, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a felsorolás végén ott van az I, vagy az E betű, ugye evolving, változás, ez a legfontosabb, ha egy anyajegy színe, mérete, alakja változik, viszketni kezd vagy vérzik, azonnal meg kell mutatni egy szakorvosnak. Nyilván nem az az első dolgunk, hogy azonnal idegbetegek leszünk és kiver a frász meg a víz, hanem higgadtan el kell menni és megmutatni egy szakembernek. Mivel májusban már nálunk is sokat süt a nap, hát mondjuk annyit nem kaptunk még belőle, de bízunk benne, hogy ez hamarosan változni fog. A megelőzéshez a szakemberek a magas faktorszámú, legalább 30-as, 50-es fényvédők használatát, a tűzónap elkerülését délelőtt 11 és délután 3 óra között, valamint az évenkénti professzionális bőrgyógyászati szűrést javasolják, és hogyha egy krémen azt látja, hogy szepefe, akkor nem kell attól megijedni, és nem kell azonnal elszégyelni magát, hogy hoppá, a kozmetikumok kifogtak rajta, kell kérdezni. Egy a lényeg, a 30-as SPF vagy szepefe az már jó, de az 50-es az talán-talán még jobb, főleg, hogyha az embernek világosabb színű a bőre, és több a fedetlen anyajegy. Gondolok itt az arcára, nyakára vagy karjaira, amit ugye a nyári időszakban többet ér a nap, mint úgy egyébként mondjuk a köldöke mellett, mondok egy példát. Tessék szépen lecsekolni az anyajegyeket, főleg májusban, amikor is a melanoma tudatosság hónapját ünnepeljük világszerte.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: 1988-ból szólt, Cher előadásában az If I Could Turn Back Time 79. születésnapját ünnepelte. Azt hiszem, hogy a tegnap május 20-án így gyakorlatilag belépett a 80. életévébe, de hogyha ezt most szerintem tőlem hallaná, már pedig nem fogja, akkor lehet, hogy fejvesztés terhe mellett kellene menekülnöm, hogy ideje korán öregbítem ezt a rendkívül tehetséges és sokoldalú színésznőt. Tény is való, hogy a 79 az bizony 79. Egyébként, hogyha már a számok mint olyan szóba jöttek, az elmúlt 20 évben, ilyenkor, pünköst környékén, a Roll zenekar, illetve hát ugye Tivadarék mindig valakivel megpróbálták elhitetni, és általában sikerrel, hogy a felhők mögött mindig kék az ég. Attól eltekintve, hogy pünköskor mindig zápor van, zivatar van, dörömböl az ég, vagy éppenséggel jól elver az eső, ők mindig kitartóan az elmúlt 20 évben ezt karmázták, hogy már pedig a felhők mögött mindig kék az ég. Nos, hát a 21. pünkösdi koncertre ezúttal ugyan már gáláról beszélünk, hiszen jóval kibővült az elmúlt évekhez képest a fellépők sora. Tehát az elmúlt 20 évhez képest a 21. pünkösdi koncert, vagy pünkösdi gála, hogyha úgy tetszik, most egy fordulatot vett, hiszen az az ember, aki ezt anno elindította, és mindig minden körülmények között el akarta hitetni, hogy az emberi jóság segítség, az bizony bármikor jól jön, ő szorul a segítségünkre. Fordult a kocka, az élet általában ilyen, mint egy jó hullámvasút, vagy mint egy eldobott dobókocka, egyszer neked, egyszer nekem. Az idei pünkösdi gálára egyébként jótékonysági gáláról beszélünk, ezt fontos kihangsúlyozni. Május 23-án, szombaton este 6 órától kerül sor a Művészetek Házában, és igen, ezúttal nagy divadar az, akinek tényleg szüksége van az összerakott segítségünkre, olyan értelemben, hogy a sok kicsi sokra megy alapon, már egy jó kis segítséget tudunk felajánlani Nagy Tivadarnak. A Csíki Anyák Egyesülete és az Agora Alapítvány hagyományosi jótékonysági koncertje tehát ezúttal Nagy Tivadar megsegítésére irányul, és azért mondom, hogy jótékonysági gála, mert még az elmúlt évekhez képest, ugye akkor a Roll zenekar lépett fel, és maximum egy meghívott előadó vagy meghívott együttes. Idén 15 produkciót láthatnak, és körülbelül 100 ember lesz az, aki akár kollégaként, művésztársként, barátként, vagy egyszerű bedolgozóként úgy döntött, hogy ő is odaáll és segít. A bedolgozót azért mondom, mert szerény személyem gyakorlatilag nem tudja azt mondani kollégája Tivadarnak, de nyilván bedolgozóként én is oda teszem, azaz én leszek az, aki majd jól-jól bebondja, hogy éppen ki következik a 15 produkció szereplői közül. Én nagyon bízom benne, hogy jó nagy számban találkozunk szombaton este 6 órától a Művészetek Házában. Természetesen az általában úgy szokott működni, van akinek nincs ideje, nem ér rá, nem jó az időpont, nem lesz itthon, vendégei vannak, nyerekben lesznek, nem tudom. Aki nem ér rá, természetesen ezt a segély alapot, ha úgy tetszik, támogathatja, méghozzá bankszámla számon keresztül is, de nyilván ugye a koncert célja is az, elsősorban, hogy minél több pénzt össze tudjunk kalapozni Tivadar támogatására. No, azt hiszem, hogy elmondtam mindent. Egyébként a Székelyvonalon is megjelent egy anyag. Ha jól tudom, abban leírva már megjelenik a számlaszám is. Na, csak azért mondom, mert hiába olvasnám én be, az általában ilyen rövid idő alatt nem tud rögzülni. Úgyhogy kérem, olvassanak utána, és természetesen, aki tud segíteni, tegye meg.
1: Fültől fülig, FM. FM 87.6 Csíkszereda.
2: FM Rádió. Fülig zene.
1: FM.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.
8: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Most már felébredtünk. Állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Azt hiszem 2004-ben jelent meg az Eljátszottam, és ez volt az utolsó dal a mai Kotyogóban. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Érkeznek a hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól, illetve holnap ismét hallunk egymásról.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő a Kotroceni palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció. A Béke Románia az első parlamenti frakció és a Függetlenek képviselőit. A Béke Románia az első frakció bejelentette, hogy részt vesz az egyeztetésen. Delegációjukban Ninel Peja, Adrián Peju, Nadia Cserva, Clement Száva és Paul Gheorghe szenátorok, valamint Madalin Fajet képviselő kap helyet. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció egy olyan új kormányzati formációt támogat, amely sürgős gazdasági intézkedéseket és a lakosság támogatását helyezi előtérbe, nyilatkozta a Kotroceni palotában tartott egyeztetés után a frakció vezetője. Rözván Kirice szerint a Nikos Ordán államfővel folytatott tárgyalások középpontjában Románia gazdasági és politikai helyzete áll, különösen az egyre súlyosbodó gazdasági problémák fényében. A politikus hangsúlyozta, hogy a párt nyitott egy új kormány támogatására, de a hangsúly a kormányprogram tartalmán van. A miniszterelnök személyéről nem esett szó, de olyan jelöltet támogatnának, akinek programja részben az ő javaslataikat is tartalmazza. A Béke Románia az első parlamenti frakció szenátora Adrián Peju közölte, hogy egy Béke Aur Pesede alkotta kormány létrehozását támogatnák. 100 millió lejjel növelik a roncsautó program idei költségvetését, jelentette be Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a plusz forrás célja, hogy minél több autótulajdonos cserélhesse le régi járművét, ugyanakkor a hazai gazdaságot is támogatni kívánják. A roncsautó program hivatalos menetrendjét és az ökobónuszok végleges értékét a költségvetés elfogadása és a finanszírozási útmutató véglegesítése után teszik közzé. Korábban a Környezetvédelmi Minisztérium közölte, a magánszemélyeknek szóló program idei kerete 300 millió lej lesz. Május 25-éig még felajánlható az adónk 3,5%-a, amennyiben nem élünk a lehetőséggel, az összeg automatikusan az állami költségvetésbe kerül. A statisztikák szerint a jogosultak alig több mint 20%-a tölti ki a szükséges nyomtatványt, pedig a felajánlás nem kerül semmibe és néhány perc alatt elvégezhető. A 3,5% civil szervezetek, közösségi programok, kulturális, oktatási és szociális kezdeményezések működését segítheti. Ez felajánlható online a formulár 230.ro platformon, ahol a civil szervezetek adatbázisából közvetlenül kiválasztható a támogatni kívánt szervezet, így a felajánlás néhány lépésben elvégezhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 13 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helyi termelő és kézműves mutatja be portékáit, helyi élelmiszerekkel, hagyományos ízekkel, kézműves termékekkel és különleges kézzel készített alkotásokkal készülnek. Május 21 és 22-én csütörtökön és pénteken reggel 8 órától este 6 óráig várjuk a látogatókat a pünkösdi vásárba, hogy fedezzük fel együtt Hargita megye értékeit.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Főleg zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nem tudlak megtartani téged.
1: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő a Kotroceni palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció. A béke Románia az első parlamenti frakció és a Függetlenek képviselőit. A béke Románia az első frakció bejelentette, hogy részt vesz az egyeztetésen. Delegációjukban Inel Peja, Adrián Peju, Nadia Cserva, Clement Sava és Paul Gheorghe szenátorok, valamint Madalin Fajet képviselő kap helyet. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció egy olyan új kormányzati formációt támogat, amely sürgős gazdasági intézkedéseket és a lakosság támogatását helyezi előtérbe. Nyilatkozta a Kotroceni palotában tartott egyeztetés után a frakció vezetője. Răzván Chiriță szerint a Nikos Ordán államfővel folytatott tárgyalások középpontjában Románia gazdasági és politikai helyzete áll, különösen az egyre súlyosbodó gazdasági problémák fényében. A politikus hangsúlyozta, hogy a párt nyitott egy új kormány támogatására, de a hangsúly a kormányprogram tartalmán van. A miniszterelnök személyéről nem esett szó, de olyan jelöltet támogatnának, akinek programja részben az ő javaslataikat is tartalmazza. A béke Románia az első parlamenti frakció szenátora Adrián Peju közölte, hogy egy béke aur pesede alkotta kormány létrehozását támogatnák. 100 millió lejjel növelik a roncsautó program idei költségvetését, jelentette be Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a plusz forrás célja, hogy minél több autótulajdonos cserélhesse le régi járművét. Ugyanakkor a hazai gazdaságot is támogatni kívánják. A roncsautó program hivatalos menetrendjét és az ökobónuszok végleges értékét a költségvetés elfogadása és a finanszírozási útmutató véglegesítése után teszik közzé. Korábban a Környezetvédelmi Minisztérium közölte, a magánszemélyeknek szóló program idei kerete 300 millió lej lesz. Május 25-éig még felajánlható az adónk 3,5%-a, amennyiben nem élünk a lehetőséggel, az összeg automatikusan az állami költségvetésbe kerül. A statisztikák szerint a jogosultak alig több mint 20%-a tölti ki a szükséges nyomtatványt, pedig a felajánlás nem kerül semmibe és néhány perc alatt elvégezhető. A 3,5% civil szervezetek, közösségi programok, kulturális, oktatási és szociális kezdeményezések működését segítheti. Ez felajánlható online a formulár 230.ro platformon, ahol a civil szervezetek adatbázisából közvetlenül kiválasztható a támogatni kívánt szervezet, így a felajánlás néhány lépésben elvégezhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 13 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Dum dum da dum dum da dum dum.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: Reklámot hallottak.

szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Apokalipszis. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Apokalipszis. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. You know you

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Szék útján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Szék útján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taproca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő a Kotroceni palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció. A béke Románia az első parlamenti frakció és a Függetlenek képviselőit. A béke Románia az első frakció bejelentette, hogy részt vesz az egyeztetésen. Delegációjukban Ninel Peja, Adrián Peju, Nadia Cserva, Clement Száva és Paul Gheorghe szenátorok, valamint Madalin Fajet képviselő kap helyet. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció egy olyan új kormányzati formációt támogat, amely sürgős gazdasági intézkedéseket és a lakosság támogatását helyezi előtérbe. Nyilatkozta a Kotroceni palotában tartott egyeztetés után a frakció vezetője. Rözván Kirice szerint a Nikos Ordán államfővel folytatott tárgyalások középpontjában Románia gazdasági és politikai helyzete áll, különösen az egyre súlyosbodó gazdasági problémák fényében. A politikus hangsúlyozta, hogy a párt nyitott egy új kormány támogatására, de a hangsúly a kormányprogram tartalmán van. A miniszterelnök személyéről nem esett szó, de olyan jelöltet támogatnának, akinek programja részben az ő javaslataikat is tartalmazza. A béke Románia az első parlamenti frakció szenátora Adrián Peju közölte, hogy egy béke aur pesede alkotta kormány létrehozását támogatnák. 100 millió lejjel növelik a roncsautó program idei költségvetését, jelentette be Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a plusz forrás célja, hogy minél több autótulajdonos cserélhesse le régi járművét, ugyanakkor a hazai gazdaságot is támogatni kívánják. A roncsautó program hivatalos menetrendjét és az ökobónuszok végleges értékét a költségvetés elfogadása és a finanszírozási útmutató véglegesítése után teszik közzé. Korábban a Környezetvédelmi Minisztérium közölte, a magánszemélyeknek szóló program idei kerete 300 millió lej lesz. Május 25-ig még felajánlható az adónk 3,5%-a, amennyiben nem élünk a lehetőséggel, az összeg automatikusan az állami költségvetésbe kerül. A statisztikák szerint a jogosultak alig több mint 20%-a tölti ki a szükséges nyomtatványt, pedig a felajánlás nem kerül semmibe és néhány perc alatt elvégezhető. A 3,5% civil szervezetek, közösségi programok, kulturális, oktatási és szociális kezdeményezések működését segítheti. Ez felajánlható online a formulár 230.ro platformon, ahol a civil szervezetek adatbázisából közvetlenül kiválasztható a támogatni kívánt szervezet, így a felajánlás néhány lépésben elvégezhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 13 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a székútján, kezdődik az árusok és a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig pedig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kájoni János, Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt javasolják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet. A 4-sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a Csík-Csomortáni, Csík-Pánfalvi és Csík-Delnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra. Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtt és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A különböző településekről szekerekkel érkezőket. A szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A Menasági irányból érkezők Kígyóspusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A mentőpontok pedig a Kecs templom mellett is a Nyerekben állomásoznak. A sürgősségi betegellátó egység orvosai és asszisztensei, valamint a katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai mellett a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai is jelen lesznek. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is. Válasszanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopédorvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett azt ajánlják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán tovább tart a borongós, helyenként pedig csapadékos időjárás. A szél ront a hőérzeten. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 11-13 fok közé tehető. A hónapi nap folyamán részlegesen felszakadozik a gomoly felhőzet, de nem szűnik meg teljesen, további záporok, zivatarok kialakulásának lehetősége. Esőzések környezetében helyenként akár viharossá fokozódhat a szél, és villámok kialakulására is számítani kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé csökken, napközben a csúcsérték akár a 18-21 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5 lej 99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fokról fokra, percről percre, mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
2: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllük a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, még Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a székútján, kezdődik az árusok és a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig pedig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kájoni János, Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt javasolják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet. A négysávos út ezért két sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a Csík-Csomortáni, Csík-Pánfalvi és Csík-Delnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtt és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A különböző településekről szekerekkel érkezőket. A szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A menasági irányból érkezők Kígyós pusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A mentőpontok pedig a Kecs templom mellett is a Nyeregben állomásoznak. A sürgősségi betegellátó egység orvosai és asszisztensei, valamint a katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai mellett a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai is jelen lesznek. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is. Válasszanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopédorvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett azt ajánlják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán tovább tart a borongós, helyenként pedig csapadékos időjárás. A szél ront a hőérzeten. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 11-13 fok közé tehető. A holnapi nap folyamán részlegesen felszakadozik a gomoly felhőzet, de nem szűnik meg teljesen, további záporok, zivatarok kialakulásának lehetősége. Esőzések környezetében helyenként akár viharossá fokozódhat a szél, és villámok kialakulására is számítani kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé csökken, napközben a csúcsérték akár a 18-21 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
3: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare următoarea generație UE finanțat de Uniunea Europeană.
6: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Street Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Főleg zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilhao kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Szék útján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Szék útján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a székútján, kezdődik az árusok és a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig pedig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kájoni János, Taproca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt javasolják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet. A 4-sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a Csík-Csomortáni, Csík-Pánfalvi és Csík-Delnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtt és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A különböző településekről szekerekkel érkezőket. A szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A menasági irányból érkezők Kígyóspusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A mentőpontok pedig a Kecs templom mellett is a nyerekben állomásoznak. A sürgősségi betegellátó egység orvosai és asszisztensei, valamint a katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai mellett a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai is jelen lesznek. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is. Választanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopédorvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett azt ajánlják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán tovább tart a borongós, helyenként pedig csapadékos időjárás. A szél ront a hőérzeten. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 11-13 fok közé tehető. A holnapi nap folyamán részlegesen felszakadozik a gomoly felhőzet, de nem szűnik meg teljesen, további záporok, zivatarok jönnek. kialakulásának lehetősége. Esőzések környezetében helyenként akár viharossá fokozódhat a szél, és villámok kialakulására is számítani kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé csökken, napközben a csúcsérték akár a 18-21 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fülig zene.
2: Fülig zene. Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jelen a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km/h.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: csak egy kattintásnyira vannak, most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, még Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterbe.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat, így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllű kések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Székútján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, még Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
2: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg.
0: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda. Azt mi

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene. Fülig.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lig.
1: Fun FM Rádió. Főleg
0: zene.
2: Fun FM, Fun FM.
3: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

neked. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverújra, megcsal aztán hozzám bújna. Boldogság, de hogy csukul.

0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.
3: Every

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on. Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene!

Fültől fülig FM. FM 87.6 Csíkszereda.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: a múlt és a jelen legjobb zené. Legjobb zené.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Formás a segge. Nézd le.
0: A múlt és a jelen legjobb zené. Legjobb zené.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

Őtől fülig Fun FM. FM 87.6.